0: katolpuj! Itt ebben a tajtajam, a curuam, a narua, te kaumá a fa!
1: Ki van itt?
0: Itt buca! Itt a kucu, a kanate karara! Itt a kaumun a tagadara! Ebben a hárja, a nate valaki a kakta! Kuta karara, a te tei nagy teranginei! Ragata hima! Me bati! Me bati! Ebben a tajtajnei kaumun a tagadara! Mutsu make mariote nozi!